A fluxo kryptogen lutz fel és vistam. Zárav. Szaván már szila. Szaván kell vagy köcsöbany. Hát, én észni jó pelocs, zna is duc. Hát lesz mokán el, meg duvá hosd is. Hely szíló tanulóz. Edrom, vejacsányol, homikáj. Fusz, lucesz. Szőt. Cél zsivot, az pavivot. Cél zsízsivot. Egy pám majom, mi a vazit.